Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lemondott miniszteri jelöltségéről Melétei Barna Márton. Mintegy 430 áruházban szervez gyűjtést az Élelmiszerbank. Napos meleg időnk lesz hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Mégsem lesz igazságügyi miniszter Melétei Barna Márton. A Tiszapárt jogi igazgatója közölte, nem szeretné, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére, ezért visszalépett a jelöltségtől. Melétei Barna Márton, Magyar Péter sógora. A leendő kormányfő elfogadta a döntést, és azt mondta, szerinte kiváló miniszter lett volna, munkájára pedig továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Az új igazságügyi miniszter jelöltet ma jelenti be. A német írásbelivel folytatódik ma az érettségi, középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en adnak számot tudásukról. Tegnap rendben lezajlottak az angol írásbelik is, nagyjából 76 000-en vizsgáztak. Középszinten a szövegértési feladatoknál témaként szerepelt például az ételfestékek használata vagy Monet festészete. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél, hogy legalább 50 000 rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készített konzervek, említhetném a kekszeket, rizst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: A második legszárazabb április volt az idei Magyarországon 1901 óta, közölte a Hungaromet. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklet eközben átlag közeli volt. Északkeleten, keleten még jöhetnek záporok, de a legtöbb helyen a felhők mellett már sok napsütésre készülhetnek. Este aztán újra befelhősödhet. A hőmérséklet 21-26 fokig emelkedik. Holnap nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, ismét sokat süthet a nap, néhol azért lehet zápor, zivatar. Délután 21-27 fokot mérhetünk. Vasárnap megint sok napsütésre lehet számítani, felhőkkel elvétve alakulhat ki zápor, 24-28 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Rászoruló családokat köszöntöttek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jász-kun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket. Emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át a jelenlegi és korábbi jászkun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza Márvány termében. Jótékonysági anyáknapi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segítették a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, írják, hogy 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Postán fél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert tehát is én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a Pisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízig adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. A szakemberek szerint a csapadékhiány hónapok óta halmozódik, november óta már több mint 57 mm hiányzik a megszokotthoz képest. Ez egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban. Bíróság elé került egy 19 éves hevesi horgász, mert tiltott módszerrel pecázott a nagykunsági öntöző főcsatornán. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a fiatal férfi Abátszalók külterületén olyan területen próbált halat fogni, ahol mindenféle horgászat tilos. A vád szerint úgynevezett gerebjéző módszert alkalmazott, amely szintén szabályellenes. A férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez azonban nem mentesítette a következmények alól. Az ügy gyorsított eljárásban került a Tiszafüredi Járásbíróság elé. A bíróság végül egy évre próbára bocsátotta a fiatalt, a horgászbotját pedig elkobozta. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a napnál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projektbe fektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Futással tisztelektek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze a városban. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A 160 kilométeres távot a résztvevők váltásban teljesítették, miközben a többiek a kísérőautóban pihentek és készültek a következő szakaszra. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választás követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász Nagykunszolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrián, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok, május 8-án pénteken, kezdjük együtt a napot, és ébredj velem, énekli nem sokára Berry, de csak Timbaland és Carrie Hilson után, jön a The Way I Are, és jöhet üzenet, Viber üzenet, de hívni is lehet a 0620-55-55-155-öt, 4 perc múlva, 4:07, jó reggelt, sok boldogságot a névnapos Mihályoknak és a szülinaposoknak is, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős időnk lesz a reggeli párát követően, ami itt-ott tapasztalható. Napközben 20-26 fokig melegszik a levegő, és keleten, észak-keleten egy-egy futózápor még ma is előfordulhat. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. 7:30 után Will Smith-szel megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Újra locsolnak a faitatók. Jászkonsági sikerek a tűzoltó versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófavédelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megmérettetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok május 8-án, pénteken. Sok boldogságot a Mihályoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Pontosan 100 éve ezen a napon született Sir David Frederick Attenborough, angol természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője.
1: A Földön élő összes rovarfaj 80%-a az esőerdőben él.
0: 1943-ban a mai napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega és az LGT tagja. Gyere, 75 éve ezen a napon született Philip Bailey, az Earth, Wind & Fire énekese. május 8 megszületett az ausztrál Darren Hayes, a Savage Garden egyik fele. És 1953-ban ugyanezen a napon született Alex Van Halen, holland-amerikai zenész, a Van Halen dobosa. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! Sajnos van egy komoly baleset az M0-áson, ami miatt 7-8 kilométeres a torlódás. A pontos helyszín pedig az M2-es csomópont után a Megyeri híd felé vezető oldalon. Már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik. Aki tud, kerüljön. Jó utat, kitartást kívánok! Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, aztán pedig bemutatjuk.
2: Elnöki ügy.
3: Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsival szállném a dombok.
1: Jön például a Well Hello és az Apu, vedd meg, és itt lesz az Everything But The Girl is. Like 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Új célok a szolnoki egyetemi kampuszon. Lekaszálták a szolnoki mélegelőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtést nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Új tervekről és fejlesztésekről egyeztettek a Debreceni Egyetem vezetői a szolnoki kampuszon tett látogatásuk során. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Szolnok kampusz jelenleg 917 hallgatóval működik, és a cél, hogy hamarosan elérjék az 1000-es létszámot. Bővítenék a képzéseket, új rövid tanfolyamokat és ipari bizonyítványokat is bevezetnének. Felújítják a kollégiumot, és több férőhelyet is kialakítanának. A kampusz 2019-ben még csak 243 diákkal indult, azóta folyamatosan nő. A cél, hogy a hallgatók a diploma mellé használható, piacképes tudást is kapjanak, és a szolnoki képzőhely egyre fontosabb szerepet töltsön be a térségben. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projektbe fektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Beyoncé-tól, akinek igazi családi esemény lett a Met Gála, ugyanis ezúttal elkísérte őt férje Jay-Z, valamint 14 éves közös lányok Blue Ivy is, aki kiköpött anyukája, annyira hasonlít rá. Szól már is az If I Were a Boy, 4, lassan 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Most már 10 kilométeres a dugó az M0-áson a Megyeri híd felé. Nem sokkal a híd előtt történt baleset, valaki a szalagkorlátnak hajtott, egy sáv járható, és már az M2-es is Dunakeszig visszatorlódik, sőt Dunakeszin a 2-es főút is beállt picit. Aki tud, kerüljön, jó utat, 0620 55 55 155. A Waka Waka után jön a Dai Dai. Shakira egyébként a foci VB-k királynője is lehetne akár, hiszen már másodszor kérték föl, hogy elénekelje a futballvilágbajnokság hivatalos dalát. Ugye emlékszünk a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a Waka Waka című dalra, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videó megosztó oldalon. Az idei amerikai foci VB hivatalos dala a Dai Dai címet viseli, és valahogy így szól.
1: This time for Africa, waka waka, hey hey.
0: Hát ez ugyanaz a dal, csak átírták a szöveget. Loka Hessel most a kolumbiai énekesnőtől. Egy perccel 8:45 után itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján kellemes májusi időnk lesz. 20-26 fok közötti maximummal, napos, gomoly felhős idő, csapadék nélkül. És hogy milyen időnk lesz a hétvégén, az is kiderül nem sokára a hírek végén. Részletes időjárás jelentés, aztán a diszkó korszakot idézzük meg a Stars on 54-ral. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Rászoruló családokat köszöntöttek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jász-kun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket. Emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át a jelenlegi és korábbi jászkun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza Márványtermében. Jótékonysági anyáknapi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segítették a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék, a legszebb karácsonyi ajándék Bryan Adams rajongóknak, maga a kanadai sztár, hiszen december 16-án, nem sokkal karácsony előtt, újból Budapesten koncertezik. Ő folytatja a péntek reggelt a Cloud Number 9-nal, és jó hírek, visszatér a napsütéses, kellemes, nyárias idő a hétvégére. Már ma is többször bújik elő a nap a felhők mögül. Jelentem itt a fővárosban per pillanat süt, 20-26 fok, esni nem nagyon fog már.

0: Soul Searcher, Can't Get Enough. Ha nem volt elég, van még ott, ahonnan ez jön.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Köztük az ezredforduló ikonikus Backstreet Boys slágere. És itt lesz majd a repülők is. telefon, SMS, Viber, ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Újra locsolnak a faitatók. Jászkunsági sikerek a tűzoltó versenyen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja. Ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
1: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi városrészben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. A megmérettetésre az ország több pontjáról, valamint Romániából és Szlovákiából is érkeztek indulók. Önkéntes, hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltók is összemérték erejüket az akadálypályán. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, 5 perccel múlt 9, május 8, péntek, Mihály napja és a Magyar Fagylalti is. Örülök, hogy együtt indítjuk a napot, örülök mindenkinek, aki itt van. Glad You Came, szól mindjárt a The Wanted dala, előtte még TLC, Repülők, most pedig Junior Jack nyitja az órát a Stupid Disco-val. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

És ösztön, ami a digitális korszakon és a belső válságokon is átlökte őket. Ma már tudjuk, ők nem csak egy korszak arcai, hanem a popzene igazi túlélői. Jöjjön a csapat, aki képes volt együtt öregedni a rajongóival. Backstreet Boys, As Long As You Love Me a Besten.

Ezt a fel a legjobb zenék. Van egy rossz és egy jó hírem, kezdem a rosszal. Baleset történt az M0-áson a Megyeri híd felé. Csömör térségében több autó koccant, 3-4 kilométeres a torlódás. A jó hír pedig maga a Gorillaz dala Feel Good. A legjobb zenék között itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Eminem a turné tekintetében továbbra is a kevesebb, néha több elvét követi, azért el lehet csípni itt-ott. Például az októberi amerikai Forma 1-es nagydíj hétvégén ő lehet a szombati fellépő Austinban. Most a The Real Slim Shady forog tőle itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Vége az írásbeli érettségnek és lassan a hétnek is, és hát ha teljesen nem is, de ideiglenesen egy kicsit ki lehet ereszteni a gőzt a hétvégén, ráadásul mindenhez jó idő párosul, részletek a hírek végén, 10 után pedig visszaforgatjuk az időt a TNT-vel. És Prince Ital Joe-val, valamint Marky Mark-kal. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Új célok a szolnoki egyetemi kampuszon. Lekaszálták a szolnoki mélegelőt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Ma délutántól holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A cél az, hogy legalább 50 ezer rászorulónak segítsenek, mondta rádiónknak Nagy György András, az Egyesület külső kapcsolatok igazgatója.
2: Bármilyen hűtés nem igénylő élelmiszer nagy segítséget jelent, például készítettek konzervek, említhetném a kekszeket, díst, valamilyen öntetett, feltétet. Ezekből a felajánlásokból mi 3 és 5 kiló közötti csomagokat fogunk összeállítani, és az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezeteknek a segítségével az adott térségben fogjuk eljutatni rászorulókhoz, például idős gondozó központokba, vagy családsegítő szolgálatokhoz, gyermekvédelmi intézményekbe, akár hajléktalan ellátó intézményekbe, de fog belőle jutni fogyatékkal élő embereknek is, és a legkisebb településen élő embereknek is.
1: Új tervekről és fejlesztésekről egyeztettek a Debreceni Egyetem vezetői a szolnoki kampuszon tett látogatásuk során. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a Szolnok kampusz jelenleg 917 hallgatóval működik, és a cél, hogy hamarosan elérjék az 1000-es létszámot. Bővítenék a képzéseket, új rövid tanfolyamokat és ipari bizonyítványokat is bevezetnének. Felújítják a kollégiumot, és több férőhelyet is kialakítanának. A kampusz 2019-ben még csak 243 diákkal indult, azóta folyamatosan nő. A cél, hogy a hallgatók a diploma mellé használható, piacképes tudást is kapjanak, és a szolnoki képzőhely egyre fontosabb szerepet töltsön be a térségben. Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projektbe fektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Térségünkben alapvetően meleg, koranyárias idő várható. A nappali hőmérséklet többnyire 23 és 27 fok között alakulhat. A hétvégén sok napsütésre lehet számítani, bár a gomoly felhők időnként megnövekednek, és a légkör fokozatosan instabillá válik. Elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak az elkövetkezendő napokban, főként a délutáni és esti órákban.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában többek között Nelly Furtadótól és Timbalandtől jön Janet Jackson, nem sokára a Spice Girls, a Compact Disco. Az első dal pedig Arashia Boro Boro. 4 perccel hagytuk el 10 órát. Kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok. Mindjárt itt a hétvége. Kitartást a péntek végéig. 20-55-55-155. Telefon, SMS, Viber. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

hangulatú R&B slágerek szólnak majd mixben. Ma is és holnap is az R&B napja a Night Shiftben a szombat, a héten viszont Slim Fit duplázik, úgyhogy ma 6 és 8 között és holnap is Wild Boy, illetve Slim Fit hozza mixben a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen R&B slágereit.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a Komáromi csomópont és Tata között, a terelésben majd Bicske és Biatorbágy között is erős a forgalom, lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni, valamint a kamionok is saraszolnak vagy állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot használja. Munkavégzés miatt lassabb az M3-as is Budapest felé Mogyoród térségében, illetve Bagnál a határ felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangs.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az új igazságügyi miniszter. 100 éves lett Sir David Attenborough, ma már sok napsütés várható, és csak északkeleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Németből érettségiznek ma a diákok, középszinten 10 000-en, emelt szinten pedig 3 000-en adnak számot a tudásukról. A fiataloknak olvasott és hallott szöveget is kell értelmezniük, emellett nyelvhelyességi és íráskészséget vizsgáló feladatsort is ki kell tölteniük. Középszinten 3 óra, emelt szinten pedig 4 óra alatt kell megoldaniuk a feladatokat. 100 éves lett Sir David Attenborough. A brit természettudós és dokumentumfilmes 1926. május 8-án született Londonban. 1953-ban készítette el az első természettudományos dokumentumfilmjét, azóta pedig bejárta a világot, és a sarkvidékektől a trópusi esőerdőkig mindenhol bemutatta az állatvilágot. Több mint 150 sorozat és film kötődik a nevéhez. A munkásságáért számos díjat kapott, és 2-szer ütötték lovaggá. A természettudós pedig még mindig aktív, legutóbbi filmje tavaly jelent meg. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk. A sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A szállodai recepciós pultot cserélt a mikrofonra és gitárra Colby Kelly. Bubbly című dalával indul a délelőtt utolsó órája. Hello! Jó munkát, jó utat, 5 perccel múlt 11. május 8-a, mai dátum péntek van. Sok boldogságot a Mihályoknak és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

0: talán még megismersz.
1: Best FM a legjobb zenék a Fat Sense Small Feel Good himnuszával. 3,5 perccel kerülünk közelebb a hétvégéhez. Május 8, péntek. A hétvégén csodás idő lesz szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz, sportoláshoz, grillezéshez. Úgyhogy használjuk ki!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen Budapest felé a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben, majd távolabb Bicske és Biatorbágy között is az erős forgalom miatt lassulásra, a szakaszos torlódásra kell készülni. A kamionok is araszolnak, vagy csak állnak a külső sávon, ezért aki teheti, személyautóval az átterelt sávot válassza. Dolgoznak az M3-ason is, Mogyoród térségében Budapest felé, Bagnál pedig a határ felé vezető oldalon. A kiépített tereléseknél ott is lassulás alakult ki, valamint időszakos torlódásra is számítania kell a közlekedőknek. Jó utat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Király Viktor szóló című dalával Majoros Rita indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok mindenkinek, találkozzunk hétfő reggel 6 óra 10-kor is. Max M. Levente vagyok.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyűjtés szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank, a vadgázolások is okozhatnak késéseket a vonatoknál, sok napsütés várható ma, de záporok is lehetnek. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ma indul a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Ma délutántól egészen holnap estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Egyebek mellett tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyeket a rászoruló időseknek, nagycsaládosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Idén több mint 89 ezer diák felvételizett a középiskolákba. Az oktatási hivatal közleménye szerint ebből 8 ezeren 6 osztályos gimnáziumokba, 5 ezeren pedig 8 osztályos gimikbe jelentkeztek. Az intézményeknek máig kell értesíteniük a diákokat arról, hogy hová vették fel őket. Ha valaki egyik középiskolába se került be, vagy fellebbezne a döntéssel kapcsolatban, azt május 11-től teheti meg. Vadgázolások miatt is késhetnek a vonatok. Idén már 135 ilyen eset történt, amelyek miatt több mint 5000 perccel lett hosszabb a járatok menetideje, erről ír a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt posztja szerint a vadgázolások megelőzése érdekében az 1-es és a 40-es vonalon, amelyek a leginkább érintettek, ultrahangos eszközöket és prizmákat telepítenek, amelyek távol tarthatják a vadakat az arra közlekedő vonatoktól. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, itt rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. A hazai járműipar meghatározó emlékeit egy felvonulás keretében a Balaton felvidéken is megcsodálhatják az érdeklődők, ezt mondta rádiónknak Bordes Krisztián főszervező, aki hozzátette azt is, hogy a rendezvény a németországi buszos találkozók mintájára jött létre.
2: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Az autóbuszok száma 70 fölött van. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz, várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkülhet meg, és 21-27 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő esők, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután, kellemes pénteket, sőt, most már lassan azt mondhatom, hogy jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem a következő néhány órát, isteni zenéket pakoltam be. Nem csak ebbe az órába, hanem a következő hatba. A legeslegjobb zenékkel, mint például a Kossinnal és a Hájgyóval tölthetjük a következő perceket. Király Viktor pedig indítja a délután.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Vesztefem a legjobb zenék. Csodás délután, kellemes pénteket kívánok mindenkinek, és hát remélem, hogy sokan már elindították a hétvégét, és mondjuk menet közben hallgatják a Vesztefemet, amikor is éppen a Balatonra tartanak, vagy szimplán csak haza a munkából is kikapcsolódnak. Azt is remélem, hogy sokan Vesztefemet hallgatnak, és egész hétvégén itt tesznek. Én egyébként holnap is és vasárnap is jövök majd reggel, úgyhogy én fogom önöket ébreszteni, de most még azért maradjunk a péntek délutánban. Mindjárt jövök a napkérdésével, közlekedési információkkal, mindenféle érdekességgel, de főként és főszerepben a legjobb zenékkel, azokkal a felejthetetlen slágerekkel, amiket tinédzser korunkban mondjuk a diszkóban hallgattunk, mint a Black Attack és a Heartless. Ezzel megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék. Most már nagyon sokan vannak az utakon, úgyhogy amint kapok közlekedési infót, már mondom is. A legutóbbi az, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben rendkívül erős a forgalom, úgyhogy hát plusz menetidőben mindenképp kell számolni. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a fel- és lehajtás is. Valamint a kamionok is arra szólnak, vagy állnak a külső sávban, ezért, aki teheti autóval, az átterelt sávot használja, vagy a komáromi csomóponttól az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nem csak az M1-esről, bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, ha ma is gondol rám, és gondol a többi utasra is, és elküldi, vagy éppen felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bermuda és a Monte Carlo, egy isteni dal, így az óra végéhez közeledve. Pár percünk van, délután egy óráig jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Christina Aguilera. És jön a New Level Empire is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap alakul meg az új országgyűlés, nem lett gyilkosság áldozata Dudás Miklós kajakozó, a legtöbb helyen száraz napos idő várható, északkeleten eredhet el az eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése, a program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők tesznek esküt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 mandátumot szerzett. A képviselők eskütétele után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond majd. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig tart, és az a célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Ezt mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskola meg csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt.
1: Sopronban is kimutatta az aszbeszt szennyezést a Greenpeace vizsgálata. Egy forgalmas kereszteződés és egy lakópark egyik utcájának aszfaltjából vettek mintát, és mindkettőben ott volt a hazánkból már kitiltott aszbeszt. Tegnap Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat is, ezért ezeket ideiglenesen lezárták és le is fették. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor tüdőbetegséget és rákot okozhatnak. Nem gyilkolták meg Dudás Miklós világbajnok kajakozót. Az orvosi és toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. Ezt jelentette be a budapesti rendőrfőkapitányság szóvivője. Csécsi Soma egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonok cellai információi sem bizonyították azt, hogy gyilkosság történt volna. Dudás Miklós még januárban hunyt el, 34 éves volt. Napos, többnyire száraz időben bízhatunk. Estig országszerte sok napsütés várható, és bár lehetnek felhők az égen, csak az északkeleti határ mentén élők számíthatnak kisebb záporokra. A szél néhol megélénkül, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 14-19 fok lesz. A hétvégére lehet szabadtéri programot tervezni, mert kellemes koranyári időt élvezhetünk, a sok napsütésben 24-28 fokig melegszik a levegő, szombaton lehetnek majd kisebb esők, vasárnap száraz idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Akkor rádiózzunk együtt ebben az órában is. Majoros Rita vagyok, elmúlt egy óra is, most már lassan 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jöhet a délutáni kávé, ahogy az lenni szokott, és mellé a Savage Garden. Itt lesz a To The Moon and Back, hamarosan Krisztina Aguilera is jön, nem sokára felteszem a napkérdését, de előtte Olly Murs-szel nyitom az órát. Dance With Me Tonight.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a napkérdését, ami talán az egyik legtökéletesebb péntek délutáni kérdés, mert hogy elengedhetjük a fantáziánkat, még akár munkaidőben is. És gondolkodhatunk arról, mi lenne számunkra az álommunka. Na de itt nem arra gondolok, hogy én mondjuk, ha nagy leszek, fogorvos leszek, hanem mondjuk olyasmi álommunkákra, mint hogy egy ötcsillagos szálloda tesztelője lennék, vagy éppen, nem is tudom, filmeket tesztelnék, legókat raknék össze, hogy ez mennyire megy. Biztos, hogy vannak ilyen munkák, csak valahogy valószínűleg nagyon nehéz a közelükbe kerülni, de azért igazán álomszerűek, vagy mondjuk csokoládé tesztelő, vízi csúszda tesztelő, szóval ilyesmikre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 jöhetnek az álom munkák, az álom foglalkozások, mellé pedig álom jó zenék itt a Best FM-en. 90-es, 2000-es évek csupa kedvenc, úgyhogy érkezik Sasha és az I Feel Lonely, most pedig az Ace of Base és a Cruel Summer a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán nagy kereki térségében az M35-ös felé. A 240-es kilométernél a külső sávzárva is van. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a komáromi csomópont és Tata között a kiépített terelésben nagyon erős a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő többlettel kell számolni, ez már tuti. Az érintett csomópontoknál nehézkes és hosszabb menetidőt vesz igénybe a le- és felhajtás is, valamint a kamionok is arra szólnak a külső sávban, úgyhogy aki teheti, válassza az átterelt sávot. A komáromi csomóponttól pedig az egyes főutat. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha ide megírja. Jött egy info a Krisztina körútról is, Budapestről, hogy baleset történt a Városmajor utcánál, úgyhogy ott is figyelni kell. Köszönöm az infót, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek igazán friss hírek, utána pedig igazán jó zenék, mint a Gossip és a Move in the Right Direction.

0: vagy éppen a jetlag és a nincs lehetetlen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiderült, hogy ki lesz az igazságügyi miniszter. Van, ahol féláron vehetünk ma fagylaltot. Napos meleg időben bízhatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékányát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségéről. Azt közölte, hogy azért, mert nem szerette volna, hogy az, hogy ő Magyar Péter sógora, árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, a támogatást külön kell kérni az adóbevallásokban. Erre hívta fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A közleményük szerint a nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forintnyi biztosítás igényelhető vissza, amit a számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja el az adóhatóság. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben, a rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője rádiónak azt mondta, hogy szerinte minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjáráshoz.
2: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. El kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Balatonfüreden pedig megválasztják a Balaton fagyiját. A megmérettetésre idén 38 különleges fagylaltot neveztek. Tavaly egy kecskesajtból készült pörkölt mogyorós fagyi lett a győztes. Ma már nem kell nagyobb esőkre számítanunk, csak az északkeleti határ mentén lehetnek kisebb záporok, az ország nagy részén napos, száraz idő várható. A szél csak néhol élénkül meg, és 21-26 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 14-19 fokot mérhetünk. A hétvégén is sokat süt majd a nap, és elszórtan szombaton fordulhatnak elő záporok, vasárnap már száraz időnk lesz. Szombaton 21-27, vasárnap 24-28 fokig melegszik a levegő, lehet tehát szabadtéri programot tervezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vannak azok a pillanatok, amikor csak fogjuk a délutáni bögre kávénkat, én most ezt teszem egyébként, és csak iszogatjuk, kortyolgatjuk, és közben jó zenéket hallgatunk. Na most ez egy ilyen pillanat így 4 perccel 2 óra után, amikor is egy igazi klasszikus érkezik, ami jó hangulatot hoz. Nem más, mint a Gossip és a Move in the Right Direction. Szép délután mindenkinek!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse Sir David Attenborough-t, hiszen a mai napon ünnepli 100. születésnapját, minden idők legkedveltebb természetfilmese, ami már csak amiatt is jelentős, mert hogy a Föld jelenlegi lakosságának kevesebb, mint 0,3%-a érte meg ezt a kerek évfordulót. Az évek múlásának azonban ugye, hát van egy olyan járuléka is, hogy a legtöbb társasjáték és különböző játékon ugye úgy van feltüntetve, hogy mondjuk 0-tól 99 éves korig, vagy éppen 5-től 8-tól 99 éves korig, és hát ugyebár ez a Legóval is így van, úgyhogy sok cikk megjelent, hogy hát David Attenborough innentől kezdve hivatalosan sem legózhat már. Aztán néhány órával ezelőtt a Legó kitette a közösségi oldalaira azt, hogy boldog születésnapot kívánnak Sir David Attenborough-nak, és egy olyan szöveggel jelentették meg azt a bizonyos Legót, nincs korhatár azok számára, akik sosem hagyják abba a játékot, és egy ilyen 100 pluszos kis cetlit ragasztottak, vagy címkét raktak erre a bizonyos Legóra, úgyhogy hivatalosan sem kell abba hagyni a játékot a legózás David Attenborough-nak. A lényeg pedig az, hogy Isten éltesse a kedvenc, vagy a legkedveltebb természetfilmest önöknek. Mi a legjobb emlékük vele? Mi az, amit szívesen néztek tőle? Én nagyon szerettem hallgatni egyébként azt, ahogy ő mesél. Gyerekkoromban még nem nagyon értettem, aztán ahogy egyre idősödtem, egyre érdekesebbé vált egyébként, és szerintem egy ilyen vasárnap délutáni, ebéd utáni lazítós programnak egy jó kis David Attenborough természetfilm nem, nincs is jobb. Úgyhogy Isten éltesse, néhány isteni zenével itt a Best FM-en. Janet Jacksonnal megyek mindjárt tovább, jön a Together Again, itt lesz majd a Madhouse is, most pedig a Backstreet Boys rázza fel a délutánt, jön a Get Down. Itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Nóri írt egy üzenetet a Kőbányai útról, hogy baleset történt, méghozzá az Orci tér előtt, úgyhogy ott kell figyelni, egy kicsit dugóra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Grébics pihenő előtt pedig egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban a 76-os kilométernél, úgyhogy ez okoz fennakadást. Szalakorlátnak hajtott egy autó az M4-es autópályán, Nagykereki térségében még korábban az M35-ös felé, a 240-es kilométernél zárva a külső sáv. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is számítok az útinfókra. Mindenkinek jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi napja. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Rászoruló családokat köszöntöttek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mind a mellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jászkun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket. Emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át a jelenlegi és korábbi jászkun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza Márvány termében. Jótékonysági anyáknapi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segítették a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, itt ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással ekkora mértékűt, mert totális, én úgy gondolom, átlagban lehet, mert 100 kéve, a pizza melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízig adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkiséren mérték. A szakemberek szerint a csapadékhiány hónapok óta halmozódik. November óta már több mint 57 mm hiányzik a megszokotthoz képest. Ez egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban. Bíróság elé került egy 19 éves hevesi horgász, mert tiltott módszerrel pecázott a nagykunsági öntöző főcsatornán. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a fiatal férfi Abátszalók külterületén, olyan területen próbált halat fogni, ahol mindenféle horgászat tilos. A vád szerint úgynevezett gerebjéző módszert alkalmazott, amely szintén szabályellenes. A férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez azonban nem mentesítette a következmények alól. Az ügy gyorsított eljárásban került a tiszafüredi járásbíróság elé. A bíróság végül egy évre próbára bocsátotta a fiatalt, a horgászbotját pedig elkobozta. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk. mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítások a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projektbe fektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Futással tisztelektek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze a városban. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A 160 kilométeres távot a résztvevők váltásban teljesítették, miközben a többiek a kísérő autóban pihentek és készültek a következő szakaszra. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választás követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász Nagykunszolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A szolnoki stúdióban pedig már Fodor Attila, laza péntek délután kívánok. Ez a Vörös Kereszt napja, és ez a Magyar Kézműves Fagylalt napja immáron 13 éve. Sok helyen egyébként kedvezményekkel várják a fagyizókat, például itt Szolnokon is. Mi pedig jó dalokkal jön is Sean Paul.
0: 102.4 West FM.

A jövő hét eleje lehet ismételten csapadékosabb a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétvége azonban úgy kezdődik, hogy a sok napsütés mellett fátyol és gumoly felhőkre is számítanunk kell, alapvetően csapadékra nem kell számítani, több helyen viszont élénk lökések kísérik, az északi észak-keleti szelet szombaton 25 foknál is melegebb lehet. Vasárnap jó részt napos idő ígérkezik, kevés helyen lehet csak gomoly felhő az égen, akkor is csak rövid ideig alakulhat ki zápor, zivatar, délire fordul a szél, a hőmérséklet elérheti a 27 fokot is. A mostani infók alapján a hétfői nap a napsütés mellett több felhőt hozhat és csapadékot, valamint 22 fokos maximumot, kedden pedig további néhány fokot hűlhet a levegő az erősebb szélnek és az esőnek köszönhetően, akkor 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A 90-es évek emlékezetes dalai között most Ainika Mose és a Here Comes the Hot Stepper.

102.4 Best FM a legjobb zenék, tiszta őrület, improvizatív activity Molnár Áronnal, valamint Fenyő Ivánnal, Söveggyártó Áronnal, Partinórával és Sej Judittal ma este 7 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfin a Városi Művelődési Házban, ugyancsak ma este 8 órától. A Hollywood Rose koncertje Jászverényben, az Ifjúsági Házban ma este 8 órakor kezdődik. Rollover, lépcsőfutó bajnokság, itt Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start holnap reggel 9-kor. Barbecue és Gastro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál holnap 10 órától tuning találkozóval, délután 5-től fellépnek a Dynamite Dudes, majd a Crazy Little Queen Tribute Band, később Dévényi Tibi bácsi, majd Nyuik és DJ Lásznik is ott lesz. Sörfesztig áll az Ormos Imre Parkban holnap 10 órától, Puding és Palacsinta Boholc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kiszuzsival, de a délután során fellép majd Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön holnap 8 órától, a versenyek mellett főzőverseny Légvár is lesz, de találkozhatnak a kicsik Brent Nyullal is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren holnap. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal holnap 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekarának koncertje a Flow Music Clubban holnap este 9-től látható. Kacor király és a Kalóz, a Kámfol Zenés Bábszínház varázslatos előadását vasárnap 10 órától lehet megtekinteni itt Szolnokon az Abanovákban. Mediterrán szelek érnek el minket, mert hogy jön Portugáliából Nelly Furtado és a Turn of the Light.

0: Ébreszt FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Nem. Hosszú sorban érkeznek egymás után a közlekedési infók ezúttal itt a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jász Ladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerint a Pesti úton kell útszükületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pély és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42.05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Én még nem láttam, nagyon kíváncsi vagyok a Jackson filmre. Ki látta, jöhetnek az üzenetek, a vélemények a filmről. 0-20-55-55-155. Most a Legenda és a Remember the Time.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van a Magyar Fagyi Napja. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Rászoruló családokat köszöntöttek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja. Mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jász-kun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket. Emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át a jelenlegi és korábbi jászkun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza Márvány termében. Jótékonysági anyáknapi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segítették a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
3: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80 valány évein, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert tehát is én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
1: Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A kötivízig adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkíséren mérték. A szakemberek szerint a csapadékhiány hónapok óta halmozódik. November óta már több mint 57 mm hiányzik a megszokotthoz képest. Ez egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban. Bíróság elé került egy 19 éves hevesi horgász, mert tiltott módszerrel pecázott a nagykunsági öntöző főcsatornán. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a fiatal férfi Abátszalók külterületén, olyan területen próbált halat fogni, ahol mindenféle horgászat tilos. A vád szerint úgynevezett gerebjéző módszert alkalmazott, amely szintén szabályellenes. A férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez azonban nem mentesítette a következmények alól. Az ügy gyorsított eljárásban került a Tiszafüredi Járásbíróság elé. A bíróság végül egy évre próbára bocsátotta a fiatalt, a horgász botját pedig elkobozta. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a napnál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a nap dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
1: Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projektbe fektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a városüzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Futással tisztelektek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze a városban. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A 160 kilométeres távot a résztvevők váltásban teljesítették, miközben a többiek a kísérőautóban pihentek és készültek a következő szakaszra. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választás követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
2: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a magyar fagylalt napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
1: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszály idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrien, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 1886-ban ilyenkor keverik ki az első Coca-Colát. Olyan anyagok is voltak benne, amiket aztán betiltottak. Kétség kívül élénkítő hatása volt az eredeti receptnek is. Én maradok a bevált kávénál, ami mellé most egy deep dish dalt is felkínálok. Flashdance.
0: 102.4 Best

Ismételten csapadékosabb a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétvége azonban úgy kezdődik, hogy a sok napsütés mellett fátyol és gumoly felhőkre is számítanunk kell, alapvetően csapadékra nem kell számítani, több helyen viszont élénk lökések kísérik, az északi észak-keleti szelet szombaton 25 foknál is melegebb lehet. Vasárnap jó részt napos idő ígérkezik, kevés helyen lehet csak gomoly felhő az égen, akkor is csak rövid ideig alakulhat ki zápor, zivatar, délire fordul a szél, a hőmérséklet elérheti a 27 fokot is. A mostani infók alapján a hétfői nap a napsütés mellett több felhőt hozhat és csapadékot, valamint 22 fokos maximumot, kedden pedig további néhány fokot hűlhet a levegő az erősebb szélnek és az esőnek köszönhetően, akkor 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Ez is még a 90-es évek, pontosabban az utolsó éveinek egyike, amikor is Jack Reddick önálló dala, a No Matter volt az egyik legjobb. I've been trying to get it through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into your...

102.4 Best FM a legjobb zenék, tiszta őrület, improvizatív Activity Molnár Áronnal, valamint Fenyő Ivánnal, Sövegjártó Áronnal, Partinórával és Sej Judittal ma este 7 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martfina Városi Művelődési Házban, ugyancsak ma este 8 órától. A Hollywood Rose koncertje Jászverényben, az Ifjúsági Házban ma este 8 órakor kezdődik. Rollover, lépcsőfutó bajnokság, itt Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start holnap reggel 9-kor. Barbecue és Gastro Fesztivál Karcagon a konferencia központnál holnap 10 órától tuning találkozóval, délután 5-től fellépnek a Dynamite Dudes, majd a Crazy Little Queen Tribute Band, később Dévényi Tibi bácsi, majd Nyuik és DJ Lásznik is ott lesz. Sörfeszti áll az Ormos Imre Parkban holnap 10 órától, Puding és Palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től Gyerekdalokkal és Kis Zsuzsival, de a délután során fellép majd Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön holnap 8 órától, a versenyek mellett főzőverseny Légvár is lesz, de találkozhatnak a kicsik Brent Nyullal is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren holnap. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal holnap 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekarának koncertje a Flow Music Clubban holnap este 9-től látható. Kacor Király és a Kalóz, a Kámfol Zenés Bábszínház varázslatos előadását vasárnap 10 órától lehet megtekinteni itt Szolnokon az Abanovákban. A Honey Beast-tel folytatom ezt a lazapénteket a 102.4 Best FM-en.

Hosszú sorban érkeznek egymás után a közlekedési infók ezúttal itt a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostorra felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász alsó Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerén a Pesti úton kell útszűkületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pécs és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szováti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abbonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. Újra a 2000-es években látogatunk kell, érkezik a 102.4 Best FM-en az Outkast dala, ez lesz a Hey Ya!

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lesz, ha nekem jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ma van a Magyar Fagyi Napja. A jászok és kunok szabadságát ünnepelték. Rászoruló családokat köszöntöttek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. május 8-a van, péntek. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barát és a család ünnepe is.
2: A jászok és kunok szabadságának visszaváltására emlékeztek a 8. Jász-kun emlékülésen a Szolnoki Vármegyeházán. A szoljon.hu beszámolója szerint az eseményen felidézték, hogy 1745-ben a jászok és kunok 580 ezer aranyforintért váltották vissza kiváltságaikat és önrendelkezésüket. Emellett 1000 lovas katona kiállítását vállalták. Az ünnepi beszédekben az összefogás, a közösség és a hagyományok fontosságát hangsúlyozták. Az emlékülésen jászkunságért elismerő okleveleket adtak át a jelenlegi és korábbi jászkun és jászkun kapitányoknak. A programhoz kapcsolódva megnyílt a 150 év 150 érték című kiállítás is a Vármegyeháza Márvány termében. Jótékonysági anyáknapi ünnepséget tartott a Katolikus Karitás Szolnoki Szent Erzsébet segélyszervezete, tudatta a szoljon.hu. Nehéz körülmények között élő hátrányos helyzetű családokat és gyermekeiket köszöntötték a szolnoki belvárosi Szent Háromság nagy templomban. A szervezők célja az volt, hogy meghitt és örömteli estét biztosítsanak a résztvevőknek. A kezdeményezéshez több felajánló is csatlakozott, így adományokkal segítették a program megvalósítását. Az ünnepségre nem csak a támogatott családokat, hanem minden érdeklődőt vártak, aki szerette volna együtt tölteni az estét a közösséggel. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el. Mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
4: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80 halány éveink, akkor azért nem éltem még, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőződésem az uniós támogatással ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a pizza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
2: Soha nem volt még ilyen száraz április a Közép-Tisza vidékén azóta, hogy 1963-ban elkezdték a méréseket, közölte a vízügyi igazgatóság. A köti vízég adatai szerint területi átlagban mindössze 1,5 milliméter eső hullott a hónapban, ami még a korábbi negatív rekordot is alulmúlta. A legtöbb csapadékot Kunszentmártonban, a legkevesebbet pedig Kiskörén és Jászkíséren mérték. A szakemberek szerint a csapadékhiány hónapok óta halmozódik. November óta már több mint 57 mm hiányzik a megszokotthoz képest. Ez egyre nagyobb gondot okoz a mezőgazdaságban. Bíróság elé került egy 19 éves hevesi horgász, mert tiltott módszerrel pecázott a nagykunsági öntöző főcsatornán. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a fiatal férfi Abátszalók külterületén, olyan területen próbált halat fogni, ahol mindenféle horgászat tilos. A vád szerint úgynevezett gerebjéző módszert alkalmazott, amely szintén szabályellenes. A férfinak volt érvényes állami horgászjegye és területi engedélye, ez azonban nem mentesítette a következmények alól. Az ügy gyorsított eljárásban került a Tiszafüredi Járásbíróság elé. A bíróság végül egy évre próbára bocsátotta a fiatalt, a horgászbotját pedig elkobozta. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: hogy az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás csak a napnál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a nap dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
2: Lekaszálták a Széchenyi lakótelepen kialakított mélegelőt Szolnokon. A Mozdulj Csengével Egyesület a Széchenyi István körút és a Kán Károly utca találkozásánál hozta létre a területet, ahol táblával is jelezték, hogy a növényeket ne vágják le. A szervezet a szoljon.hu-nak jelezte, a kaszálással védett virágok és rovarok is elpusztultak. Több havi munkájuk és a projekt befektetett pénzük pedig kárba veszett. Az Egyesület kiemelte, hogy nem a város üzemeltetés munkatársai végezték a kaszálást. Futással tisztelektek Arany János előtt a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium diákjai. A szoljon.hu emlékeztetett, hogy az intézmény tehetséges középiskolásokat segít és fog össze a városban. A csapat Szolnokról indult, céljuk pedig a költő szülővárosa Nagyszalonta volt. A 160 kilométeres távot a résztvevők váltásban teljesítették, miközben a többiek a kísérőautóban pihentek és készültek a következő szakaszra. Megválasztották Szolnok új alpolgármesterét a városi közgyűlés legutóbbi ülésén, írja a Vármegyei Napilap. A döntéshozók titkos szavazáson 11 igen voksal Tóth Áron bízták meg a feladattal, aki a választás követően le is tette hivatali esküjét. Pontos feladatköreiről a közeljövőben határoznak. Ma van a Magyar Fagyi Napja. Ebből az alkalomból az eseményhez csatlakozó cukrászdák országszerte különleges ízekkel és egyedi akciókkal várják a vendégeket. Sok helyszínen családi programokkal és kóstolókkal is készülnek. Tudtuk meg Nebehaj Vandától, a szervező Élmény és Szakértelem Magyarország Alapítvány kommunikációs vezetőjétől.
3: Magyarországon erős kultúrája van a fagylaltnak, bár sokan ugye Olaszországot gondolják a fagylalt igazi otthonának, és a magyar emberek nagyon szeretik. Fontos az élmény, mert a sétálunk közben, beszélgetünk közben össze tudja kötni így az embereket. Egy ünnep a Magyar Fagylalt Napja, ünnepeljük azt, hogy csodálatos cukrászdáink, fagylalt készítőink vannak, olyan minőséget adnak nekünk, ami világszinten is egyedülálló, és a számos díjazásunk is bizonyítja, mindamellett meg az együttlét, a barátság és a család ünnepe is.
2: Megkezdték az idei szezont a szolnoki faitatók önkéntesei. A szoljon.hu számolt be róla, hogy idén már nagyobb tartályokkal és két csapattal locsolják a kiszáradó fákat a városban. A kezdeményezés a tavalyi aszá idején indult, azóta pedig közösségé nőtte ki magát. A korábbi 300 literes tartály mellé egy 600 literes is érkezett, így egy-egy körre már közel 1000 liter vízzel indulnak. A második csapat a Széchenyi város részben dolgozik. A locsolások helyszíneit és időpontjait a közösségi médiában teszik közzé. A szervezők új önkénteseket is várnak, akik segítenének a szolnoki fák életben tartásában. Jász Nagykunszolnok vármegyei sikerek is születtek a Sztárek Ferenc tűzoltó erőpróbán Nyíregyházán, közölte a katasztrófa védelem. A mezőtúri Pap János tűzoltó őrnagy korcsoportjában második helyen végzett. A női kategóriát Spisák Ács Adrián, a Jászárok Szállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja nyerte meg. Az idei versenyen összesen 93-an álltak rajthoz. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Környékünkön meleg, változékony időszak kezdődik. A nappali maximumok több alkalommal is megközelíthetik a 25-27 fokot. A reggelek enyhék lesznek, többnyire 10 fok feletti minimumokkal. A hétvége során sokfelé számíthatunk napsütésre, emellett időnként erőteljesebb felhőképződés is kialakulhat. A modellek alapján főként záporok és elszigetelt zivatarok fordulhatnak elő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A stúdióban pedig Fodor Attila, ezen a napon született Alex Van Halen, a Van Halen zenekar társalapítója, Philip Bailey az Earth, Wind & Fire tagja, aki Phil Collins-szal is vezette a listát, és ekkor született Enrique Iglesias is. Azonban mi most Eve-vel és Gwen Stefani közösével folytatjuk a pénteket.
1: 102.4 West FM.

Jövő hét eleje lehet ismételten csapadékosabb a térségben, 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hétvége azonban úgy kezdődik, hogy a sok napsütés mellett fátyol és gumoly felhőkre is számítanunk kell, alapvetően csapadékra nem kell számítani, több helyen viszont élénk lökések kísérik, az északi észak-keleti szelet szombaton 25 foknál is melegebb lehet. Vasárnap jó részt napos idő ígérkezik, kevés helyen lehet csak gomoly felhő az égen, akkor is csak rövid ideig alakulhat ki zápor, zivatar, délire fordul a szél, a hőmérséklet elérheti a 27 fokot is. A mostani infók alapján a hétfői nap a napsütés mellett több felhőt hozhat és csapadékot, valamint 22 fokos maximumot, kedden pedig további néhány fokot hűlhet a levegő az erősebb szélnek és az esőnek köszönhetően, akkor 18 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. A szuper hangok sorát most Solalma folytatja a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, tiszta őrület, improvizatív activity Molnár Áronnal, valamint Fenyő Ivánnal, Söveggyártó Áronnal, Partinórával és Sej Judittal ma este 7 órától kisújszálláson a Vigadóban. Ismerős arcok dedikálással egybekötött lemez bemutató koncert Martvin a Városi Művelődési Házban, ugyancsak ma este 8 órától. A Hollywood Rose koncertje Jászverényben, az Ifjúsági Házban ma este 8 órakor kezdődik. Rollover, lépcsőfutó bajnokság, itt Szolnokon a Boldog István körúton, a kihívás 15 emelet, start holnap reggel 9-kor. Barbecue és Gastro Fesztivál, Karcagon a konferencia központnál, holnap 10 órától tuning találkozóval, délután 5-től fellépnek a Dynamite Dudes, majd a Crazy Little Queen Tribute Band, később Dévényi Tibi bácsi, majd Nyuik és DJ Lásznik is ott lesz. Sörfest így áll az Ormos Imre Parkban, holnap 10 órától puding és palacsinta Bohóc produkciójával, 11-től gyerekdalokkal és Kiszuzsival, de a délután során fellép majd Kovács Viktória, este 7-től pedig Varga Viktor. Lovas verseny Zagyvarékason, Kisszögön holnap 8 órától, a versenyek mellett főzőverseny Légvár is lesz, de találkozhatnak a kicsik Brent Nyullal is. Rákóczi falvi autós és motoros találkozó a Búcsú téren holnap. Görög koncert ciprusi dalokkal, táncházzal és a Midrosszal holnap 16.30-tól itt Szolnokon a Kossuth téren. Magyarország legismertebb Depeche Mode Tribute zenekarának koncertje a Flow Music Clubban holnap este 9-től látható. Kacor király és a Kalóz, a Kámfol Zenés Bábszínház varázslatos előadását vasárnap 10 órától lehet megtekinteni itt Szolnokon az Abanovákban. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, mindjárt itt a hétvége, mindjárt sorolom is a közlekedési infókat, de most még Vascsak Csabi énekel.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Hosszú sorban érkeznek egymás után a közlekedési infók ezúttal itt a 102.4 Best FM-en. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között kell sávlezárásra számítani. Az M44-esen Kunszentmártonnál van korlátozás, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópont építése miatt. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályást lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé kell útépítésre számítani. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 42-esen több helyszínen is dolgoznak, Püspökladány és Báránd, valamint Báránd és Földes között is. Tápió szerén a Pesti úton kell útszűkületre számítani. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában a Táncsics úton is útépítést végeznek. Dolgoznak Karcagon a Dózsa-György úton. Korlátozásra kell számítani Nagykőrösön a Szolnoki úton. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton is figyelni kell a korlátozásokra. Pécs és Tarna-Szent Miklós között útfelújítást végeznek. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, valamint Kömlő és Besenyőtelek között is dolgoznak. Az M5-ösön csomópontot építenek továbbra is a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszakürt belterületén útépítés mellett félpályán halad a forgalom. Hajdúszoboszlón a Szobáti úton gázvezeték építése miatt van útszűkület. Tiszatenyőnél a Martfű-Törökszent Miklós összekötő úton is korlátozás van. A 42-05-ösön Körösladány előtt útépítés miatt van félpályás lezárás. Abonyban az Újszászi úton ugyancsak útépítés miatt van útszűkület. Félpályás lezárás van Gyomaendőd és Dévaványa között. A 32-16-oson Tiszafüred belterületén útépítést végeznek a Fegyvernek felé vezető úton. Százberek és Jászladány között útépítés mellett lehet autózni. Tiszainokán csatornáznak. 40 éve a 80-as évek közepén jelent meg az Eddától az Éjjel érkezem. A dal feldolgozásával zárom én a pénteket. Fodor Attila vagyok, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont a Nájcsif csapatának. Jó hétvégét kívánok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó. Úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cellainformációk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű, több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott, és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Night Shift Extra, amikor is a 6 rezidensünk közül valaki visszatér, és nyom plusz egy órát, ami hát nyilván engem is arra kötelez, hogy ugyanabban a stílusban nyomjam én is a saját órámat 6 és 7 között. Szerintem már ki lehetett találni, hogy vajon ki lesz a visszatérő vendég, de ha mégsem, akkor mondom, ma is hip-hop és R&B a menü, akárcsak szombaton, úgyhogy szombati rezidensünk Slim Fit érkezik majd héttől a lemezjátszók mögé, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között. Indul a Night Shift Extra.
0: Best FM.

0: Night Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: És hogy első kézből tudjátok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Whiteboard.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az itt van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboard. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. I just want you to fantasize, imagine, you know what I'm saying?

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy óra erejéig szombatot varázsolunk a péntekből. Már végül is ez így hosszú hétvége alatt igazából teljesen mindegy. Szóval a szombati rezidensünk Slim Fitz érkezik a mai Night Shift Extra-ban. A következő órában ő pakolja majd a legkitűnőbb hip-hop és R&B darabokat. Helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot. Így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordesz Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévők, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: De most ezt nem tudom, ezt, hogy a darabos anyukákat kell ezen átküldeni, vagy ez olyan eszköz, amit csak anyukák használhatnak. Tehát, hogy mama szita ezt.
4: Figyelj, menj haza aludni.
3: Hangya vagyok, hello.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Szóval erre a vonatra felülve, hogy elkezdted a műsort.
2: Én bocsánat, igen, csak tehát, hogy a hangyaféle szarszó viccek kedről átültetve. Igen,
1: szóval, hogy akkor politikailag korrekten ő Senyor Rita.
2: Senyor Rita. Nem tudom, akik jártak Tájföldön meg ilyenek, ők láttak már ilyen Senyor Ritákat. Én általában ezt azt szoktam mondani, hogy vagy Senyor Rita, tehát hogy egy ilyen kellemetlen attitűddel rendelkező hölgy. Véletlenül se összekeverendő a mi Majoros Ritánkkal, ugye, aki délutánonként vezet műsort. Na, tényleg elvicceltük itt az elejét. Hip-hop és R&B. Igen, mert hogy ezt szóltunk múlt szombaton, hogy a mai Night Shift Extra-ban Slim Fit fog majd szolgáltatást teljesíteni, úgyhogy éppen ezért hoztuk most egy nappal előrébb a szombati életérzést. Szóval hip-hop és R&B.
1: S hoztam hálózsákot.
2: Jó van akkor.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Na most, tessék, mondjál.
2: BestFM.budapest.hu és Mixcloud.com per day és Limfitun.
1: Magam sem mondhattam volna szemben. Már az elérhetőségeket, de azért azt mozárakok még egy olyat, a 0625555155. Instagram, Facebookon ott vagyunk Best FM Rádió Magyarországként, és van még egy infokukac BestFM.budapest.hu e-mail címünk, ha még használ valaki e-mailt, meg van weboldalunk is, ha még használ valaki weboldalakat, nem?
2: Tehát most persze,
1: már,
2: mindenki,
1: vagy
2: mindenki.
1: Az még mindig megvan az az elmélet, hogy a internet egyenlő Facebook? Vagy ez csak 60 fölött gondolják
2: ki az emberek?
1: Jó, akkor mondok azért egy öt is, hogy www.bestfmbudapest.hu.
2: Internet

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És akkor milyen jól tetted, hogy hoztál hálózsákot, tehát akkor helyez magad
2: kényelemben.
1: Jó, mert hát holnap ugyanez lesz. De az ugye mondhatni a szokásos élőhelyünk. Szombatonként hip-hop és R&B itt a Besten a Night Shiftben 6 és 8 óra között. Sniffinnek köszönjük a mai extrát, akkor jó éjszakát.
3: Jó
1: és akkor holnap

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szegedről jön az új igazságügyi miniszterjelölt. Droga gyermekülésben Borsodban már a kommandós roham előtt kereket oldott a német túszejtő.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Görög Mártát, a Szegedi Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt közösségi oldalán jelentette be a leendő miniszterelnök. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője lesz a törvényhozásban. Eskütételük után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Péter, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
3: A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fagyvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
1: Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui-Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. A rendőrök szerint a gyanúsított több kábítószer elosztónak lehetett a felsőbb kapcsolata, így tovább nyomoznak az ügyben. Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Zincich városában. A kommandósok behatoltak az egyik helyi bankfiókba, és két embert sértetlenül kiszabadítottak a páncélteremből. A tettes vagy tettesek elmenekültek, nagy erőkkel keresik őket. Egyelőre nem tudni, zsákmányoltak-e bármit is. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Nagyon ritkán fordul elő, hogy az ugyanarra a dátumra eső világnapok között van bármiféle összefüggés. Na hát ez a nap az, amikor biztos, hogy semmiféle összefüggés nincs. Én legalábbis nem tudok találni a Vörös Kereszt világnapja és a Szamarak világnapja között bármiféle átfedést. Coldplay, The Scientist, ez jön már is.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, és akkor most már lehet tudni, hogy július 3-a a hivatalos dátum, amikor is megjelenik Madonna vadonatúj sorrenden 15. nagy lemeze, amelynek eddig úgy gondoltuk, hogy csak a munkacíme az, hogy Confessions 2, de most már ez lesz a hivatalos is. Mert hogy a korábbi híreknek megfelelően zeneileg ez az album korábbi nagylemezének, a Confessions on the Dance Floor-nak a nyomvonalát követi majd. Két kislemez már meg is jelent erről a nagylemezről, az I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen rögzített Bring Your Love. Addig is, amíg tehát jön július 3-án az új album, jöjjön egy klasszikus, a Vogue itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a színpiret, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordó

Best FM, a legjobb zenék. 25 novemberre után idén márciusban is egy elképesztő koncertet hozott tető alá Crystal Waters. Robin S-szel, Cissy Pennistonnal, Barbara Tuckerrel, Ultra Nate-val, Inaya Day-jel, Byron Stingley-vel és Dwayne Hardennel együtt a legnagyobb ezredfordulós house klasszikusokat adták elő élőben szimfonikus zenekar kíséretében. Nagyon-nagyon remélem, hogy ez csak nem egy ilyen évente egyszerű és mondhatni megismételhetetlen koncertsorozat lesz majd. 100% Pure Love, jön Crystal Waters, itt a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás. Csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte. Magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
2: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazmaközpontba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Régen volt olyan a diszkó, hogy lassúzós blokk. Hát ha most ilyen komplett hosszú blokk nem is lesz, de azért jó párszor lehet majd egy picit így szerelmesen billegni. A másikkal For the Cause, Ain't No Sunshine, Craig David, Walking Away, illetve All For One, I Swear. Na meg a sor legelején is. Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Filmforgatás van a 6. kerületben, úgyhogy éppen ezért nem lehet majd autóval közlekedni, mert hogy lezárják majd a Terész körút bizonyos szakaszát ma éjfélig, illetve holnap egész nap a nyugati téri parkoló lesz majd forgatási helyszín, szóval arrafelé autóval egyáltalán nem lehet majd közlekedni.

Ezt a legjobb zenéket, ha már itt megénekelték az elmúlt percekben a csillagokat, az eget, most meg a napsütést, nem tehetem meg, hogy nem mondok pár szót az időjárásról. Remek lesz. Tényleg így tudom összefoglalni a szombatot és a vasárnapot, és 27 fokos nappali maximum, sőt szombaton még extrém magas UVB sugárzással is számol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták, egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
2: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikaruszok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Név alapján, illetve a nevének hangzása alapján Mauro Picotto az egyetlen, akiről nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, hogy olasz származású. Bocsánat, Mauro Picotto. De azért lesz még itt két olasz formáció ebben az órában. A Black Machine jön majd a Howie G-vel, a Two Black, pedig a Waves of Love-val, Vanessa Carlton és a Thousand Miles után.
3: Ez a Night Shift a Best

legjobb zenék Sikén saját karrierének indulását első kislemezének megjelenésétől az 1996-os Offshore-tól számítja, ami azt jelenti, hogy igen, idén ünnepli 30. évfordulóját DJ-ként és producerként, és ezt egy nagyszabású show-val fogja majd augusztus végén megünnepelni a londoni Royal Festival Hallban, ahol természetesen a legnagyobb Sikén klasszikusok is felcsendülnek majd. Ez is jön a Love on the Run.

volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Piccotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Piccottóból. Érkezik a Komodo, itt a Besten a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

Best FM, a legjobb zenék, három amazing című dalt is pörgetünk itt a Best Ten, a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei közül. A George Michael félét sajnos ugye már nem fogjuk tudni hallani élőben, ugyanez igaz az Aerosmith változatára sem, viszont Seal ezzel az amazinggel hamarosan jön Budapestre. Szél!

De ezt a van a legjobb zenék, ahogy korábban említettem, jó idő lesz holnap, nagyon jó, 27 fokos nappali maximum és magas UVB-sugarzás, szóval a latin hangulat abszolút indokolt, ettől függetlenül természetesen holnap a Night Shift elején, ahogy minden szombaton 6 és 8 óra között hip-hopot és R&B-t fogunk majd pörgetni szombati rezidensünkkel, Slim Fittel, ez játszok mögött. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, jön Junior Jack és az Esamba, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: zenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. Dog Child. Big Rocker.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.